Számom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
0: What's up now, nigga?
2: 96.4 Base FM. Rap, hip hop, R&B.
3: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Nincs jó állapotban az oktatás. Vármegyékből megyék lettek. Dinnyárusokhoz érkezett a fogyasztóvédelem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Globális válságban van az oktatás, az ágazati miniszter szerint ezt mutatják a tavalyi PISA felmérés eredményei. Lannert Judit úgy vélte, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés tekintve viszont kissé alatta teljesítettek. Az OECD felmérése egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban, Magyarországon több mint 270 intézmény, 6400 tanulója válaszolt a tesztkérdésekre. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, október 1-jei hatállyal köszönt le. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta töltötte be a vezetői tisztséget. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Vármegyékből megyék, kormány megbízottakból ismét főispánok lesznek. A változtatás mellett döntött a parlament. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bájer Judit lett. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
1: Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett, 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Lehűl a levegő, ez azt is jelenti, hogy a kánikulától elköszönhetünk, az jó darabig nem tér vissza. Holnap sok felhő lesz felettünk, de már egyre kevesebb helyütt érkezik eső. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
3: Damn, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Aki átmond, mondjon békés. Ha adnak, vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb adni,
2: ja, ja.

nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

A bling. A bling. A kumám. A címbim. Ja, az nem, az nem, az, az nyúsz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Vidékfejlesztésbe kezd a kormány, premier előtt a macskajáték. Kevesebben választották a hajózást, a mikrofonnál Gál Ildikó. Elkezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Először csak 10 térségben valósul meg. Ennek keretében 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre, mondta napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter kifejtette, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. A kezdeti szakasz értékelését követően jövő augusztus 20-a után terjesztik ki országosan a kezdeményezést. A tervek szerint az már csaknem 2200 vidéki települést és nagyjából 2 millió embert segíthet közvetlenül. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát hazánkból, ezt a kormány rendelte el. Orbán Anita külügyminiszter azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő is reagált, úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. A macskajátékot mutatja be a budapesti Új Színház. Örkény István 1969-ben írt tragikomédiájának premierje Vas György rendezésében októberben lesz. Orbánné szerepében Esztergályos Cecília lép színpadra, Gizát Freud Edit alakítja, Paulát pedig Gregor Bernadett játsza. A történet két idős testvér, a Budapesten élő Orbánné és a Münchenben letelepedő Giza levelezésére és telefonbeszélgetéseire épül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veig Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros. Egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a Pompok, Szántódrév és Tihany, de itt kelnek át legtöbben.
1: Ma fordulat áll be időjárásunkban. Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Holnap sok felhő lesz felettünk. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken kevésszer láthatjuk a napot. Sok felé várható zápor, délen és délkeleten zivatarok fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek a legcsodásabb szerdát. A mikrofonnál Erpi, csapjunk bele a 4 óránkba, jön Beton, Hoffi és a Bagira, mindenkinek szép reggelt, Sebb Váltót a kell.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi, de

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

2024. július 5-én jelent meg a világhálón, azóta 32 millió 200 ezer néző fölötti számot produkált, ami elég komoly, majdnem 105 ezer like és végtelen mennyiségi komment, olvasok egy párat. Hölgyeim és uraim, a nyár kezdetét vette, minden alkalommal, amikor lájkolják a kommentem, újra meghallgatom, illetve azikám, ha így pörgött volna az én nyelvem is, a csajom nem hagyott volna el. Azt hiszem, ez sem rossz dal. Szóval érkezik az ő hármasuk, Dash Youngfly, Azaria és a nagy sikerű Backpack. Mindenkinek itt a 9.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkeznek a szürke lányok barna bőrrel, egy kiváló videóklippel, amiben rengeteg bulizás van. Érdemes megnézni ezt is. Érkezik Glorilla, Megan Thee Stallion és a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Nincs jó állapotban az oktatás. Vármegyékből megyék lettek. Dinnyárusokhoz érkezett a fogyasztóvédelem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Globális válságban van az oktatás. Az ágazati miniszter szerint ezt mutatják a tavalyi PISA felmérés eredményei. Lannert Judit úgy vélte, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértést tekintve viszont kissé alatta teljesítettek. Az OECD felmérése egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban. Magyarországon több mint 270 intézmény, 6400 tanulója válaszolt a tesztkérdésekre. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, október 1-jei hatállyal köszönt le. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta töltötte be a vezetői tisztséget. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Vármegyékből megyék, kormány megbízottakból ismét főispánok lesznek. A változtatás mellett döntött a parlament. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bájer Judit lett. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árut.

0: árusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
1: A dinnék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
0: Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett, 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Lehűl a levegő, ez azt is jelenti, hogy a kánikulától elköszönhetünk, az jó darabig nem tér vissza. Holnap sok felhő lesz felettünk, de már egyre kevesebb helyütt érkezik eső. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: közlekedés.
1: Szuper szerdát mindenkinek és balesetmentes haladást egész napra. Már is mondom elé az infókat. Lezárásra kell készülnötök továbbra is a 6. kerületben, a Városligeti fasorban, illetőleg sávlezárás nehezíti a haladást a Bajza utcában. Erről mindenképpen hasznosat tudtok. Érkezik Drake, és az egyik új dala nálunk, Shebang, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Yeah. Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. Yeah.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Ilyen Hanuman Kind, Call Me közöse, és a Big Dogs csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Vidékfejlesztésbe kezd a kormány, premier előtt a macskajáték. Kevesebben választották a hajózást, a mikrofonnál Gál Ildikó. Elkezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Először csak 10 térségben valósul meg. Ennek keretében 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre, mondta napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter kifejtette, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. A kezdeti szakasz értékelését követően jövő augusztus 20-a után terjesztik ki országosan a kezdeményezést. A tervek szerint az már csak nem 2200 vidéki települést és nagyjából 2 millió embert segíthet közvetlenül. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát hazánkból. Ezt a kormány rendelte el. Orbán Anita külügyminiszter azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő is reagált, úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. A macskajátékot mutatja be a Budapesti Új Színház. Örkény István 1969-ben írt tragikomédiájának premierje Vas György rendezésében októberben lesz. Orbánné szerepében Esztergályos Cecília lép színpadra, Gizát Freud Edit alakítja, Paulát pedig Gregor Bernadett játsza. A történet két idős testvér, a Budapesten élő Orbánné és a Münchenben letelepedő Giza levelezésére és telefonbeszélgetéseire épül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veig Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros. Egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, Háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a Pompok, Szántódrév és Tihany, de itt kelnek át a legtöbben.
1: Ma fordulatába időjárásunkban. Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Holnap sok felhő lesz felettünk. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken kevésszer láthatjuk a napot. Sok felé várható zápor, délen és délkeleten zivatarok fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Pénzközlekedés.
1: Sziasztok, Elpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Napközben félpályás lezárás nehezíti a haladást Budán a 12. kerületben az Istenhegyi úton, illetőleg forgalmi rend változásra kell készülnötök a 7. kerületben a Kisdiófa utcában, valamint a Klauzál téren. Ez az infó jön a haladás során. Érkezik Future, Metro Boomin, Travis Scott, Playboy Carti 4-ese és a Type Shit. Itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ezt pörög itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Mikor a sötét a sál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamu hádát.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Tűz volt a Stefánián, utána járhatunk a közpénzköltéseknek. Bankkártyával is fizethetünk a buszon. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Kigyulladt egy zuglói társasház. A Stefánia úti négyszintes épülethez érkeztek ki a tűzoltók, 20 embernek kellett elhagynia otthonát. Személyi sérülés nem történt. Úgy tudni, hogy a tetőszerkezetről terjedtek át a lángok, részben két lakásra és három erkélyre. Az oltás sikeres volt. Megújult a Nemzeti Közadatportál. A weboldalon bárki megnézheti, hogy mire és milyen feltételekkel költötték el a közpénzeket. Tanács Zoltán miniszter szerint a fejlesztéssel gyorsabbá és átláthatóbbá vált az állami források felhasználására vonatkozó nyilvános adatok keresése, szűrése, összehasonlítása és letöltése. Ezek az információk egyébként több nyelven és gépi feldolgozásra alkalmas formában is elérhetők. Már bankkártyával is vásárolható vonaljegy a járművezetőnél. Ezt például a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon tehetik meg az utasok. A BKK közlése szerint a tesztprogramban a hagyományos bankkártyák mellett digitális tárcába regisztrált virtuális kártyákkal is lehet fizetni. A szolgáltatást szeretnék kiterjeszteni más járatokra a tapasztalatok alapján. A nyitott piacok napja előeseményeként ingyenes szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket hétvégén. A Budapesti Városháza Parkban lesznek a programok. Szombaton a Gödöllői Városi Fúvós Zenekar, vasárnap pedig a Dunakanyar Együttes és az Etűd Együttes lép színpadra filmzenékkel, klasszikus művekkel és musical slágerekkel. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb műveket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják. A rendezvényt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen. Mondta rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
4: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is.
3: Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett. 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Lehűl a levegő, ez azt is jelenti, hogy a kánikulától elköszönhetünk, az jó darabig nem tér vissza. Holnap sok felhő lesz felettünk, de már egyre kevesebb helyütt érkezik eső. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket.

R&B. 2023-ban a Scarlett albumon droppolt a következő dal, nem más, mint Doja Cat az előadója. Alapvetően nagyon jó volt a fogadtatás. A 2024-es BET Awards-on az év videója jelöléssel bír, illetőleg a nézők választása alapján az év videója, valamint az iHeart Radio Music Awards-on 2025-ben az év dalának is előtték. Jön tehát Doja Cat, Agora Hills.

0: 10 közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, Manomeli a közlekedési infókat. Sávlezárásra kell készülnötök a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Úgyhogy, ha itt haladtok, ez az infó jól jön. Valamint egy irányosításra kell készülnötök a harmadik kerületben Budán, az Ürömi úton, a befelé vezető irányban. Ez az infó mind a két helyen jól jön. Jön Dessa, az Erja kettőse és a Papa. Itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Docseket finoman szóval megrakta a hype vonatot, ugyanis csak az Egyesült Államokban eddig négyszeres platinát ért el, de ez folyamatosan növekszik. A braziloknál gyémántot, Kanadában 7-szeres platinát, és Ausztráliában is 5-szeres platinát, ami angol nyelvterület. A jelölések száma is igen hosszadalmas, de mondjuk egy párat kiemelve. Az MTV Video Music Awards legjobb videó, ez jelölés maradt, illetőleg az MTV Video Music Awards nyár dala, ez is jelölés maradt, mindemellett egyébként rengeteg jelölés behúzott sikeresen. Érkezik a szuperdal, Doja Cat, Paint the Town Red. Már is mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
6: Volkswagen.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
9: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
10: Anya, megint fáj a hasam!
11: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
12: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb Tour

0: kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Válságba került az oktatás. Vármegyékből ismét megyék lettek. Dinnyárusoknál vizsgálódtak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Globális válságban van az oktatás. Az ágazati miniszter szerint ezt mutatják a tavalyi PISA felmérés eredményei. Lannert Judit úgy vélte, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés tekintve viszont kissé alatta teljesítettek. Az OECD felmérése egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban. Magyarországon több mint 270 intézmény, 6400 tanulója válaszolt a tesztkérdésekre. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, október 1-jei hatállyal köszönt le. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta töltötte be a vezetői tisztséget. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Vármegyékből megyék, kormány megbízottakból ismét főispánok lesznek. A változtatás mellett döntött a parlament. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bájer Judit lett. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
2: Ma fordulat áll be időjárásunkban. Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Holnap sok felhő lesz felettünk. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul. Az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken kevésszer láthatjuk a napot. Sok felé várható zápor, délen és délkeleten zivatarok fordulhatnak elő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Nagyon kellemes szerda reggelt minden bészesnek. Ez a 96.4 Bész FM. Én Árpi vagyok. Magyar vonalra fogunk kanyarodni. Az egyik első közös alkotásuk, amely nagyon nagyot robbant az akkori időszakban, jön Judo Lilfra közöse és a Lej. Ezzel szágulunk tovább itt a Bész.

Rodi meg a BB nagyon érzi a közös munkát. 8-szoros platina fölé menetelt a 2020-ban rögzített alkotás. Mindenhol, ahol fontos, első helyen landolt, és alapvetően annyira jó volt a fogadtatás, hogy 21-ben a Grammy Awardson az év felvételé díjra is előtték. Végi jelölés maradt. Da Baby Radrich következik, és a Rockstar. Na csumára, azt húzzuk!

szóljon a rapzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe borulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A TikToknak köszönheti a kezdeti sikereit, robbanásszerűen jutott be a köztudatba és a fülekbe. Az Egyesült Államokban eddig már aranynál van, az Egyesült Királyságban platina, és a franciáknál is platina. A csártokon is viszonylag erősen nyitott, ahhoz képest, hogy tulajdonképpen idézőjelbe a semmiből jött. Érkezik egy jó klubsláger, amely meghódította a szíveket és a füleket. Molye, Silent Eddie, Skilly Bang, Shane Cie közöse, Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Vidékfejlesztésbe kezd a kormány, ez 10 térséget érint. Örkény macska játéka az új színházban, kevesebben ültek hajóra, a mikrofonnál Gál Ildikó. Elkezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Először csak 10 térségben valósul meg. Ennek keretében 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre, mondta napi

0: előtti felszólalásában a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter kifejtette, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. A kezdeti szakasz értékelését követően jövő augusztus 20-a után terjesztik ki országosan a kezdeményezést. A tervek szerint az már csaknem 2200 vidéki települést és nagyjából 2 millió embert segíthet közvetlenül. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát hazánkból, ezt a kormány rendelte el. Orbán Anita külügyminiszter azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő is reagált, úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. A macskajátékot mutatja be a budapesti Új Színház. Örkény István 1969-ben írt tragikomédiájának premierje Vas György rendezésében októberben lesz. Orbánné szerepében Esztergályos Cecília lép színpadra, Gizát Freud Edit alakítja, Paulát pedig Gregor Bernadett játsza. A történet két idős testvér, a Budapesten élő Orbánné és a Münchenben letelepedő Giza levelezésére és telefonbeszélgetéseire épül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veig Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
1: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros. Egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, Háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a Kompok, Szántódrév és Tihany, de itt kelnek át legtöbben.
0: Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Lehűl a levegő, ez azt is jelenti, hogy a kánikulától elköszönhetünk, az jó darabig nem tér vissza. Holnap sok felhő lesz felettünk, de már egyre kevesebb helyütt érkezik eső. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, online is elértek minket bárhonnan, bármikor, bassfm.hu, egy finom hazai dal következik még a nyár elejéről, BSV Nagybogi, Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek hangulatos szerdát és óvatos vezetést egész napra. Árpi vagyok, mondom mellé a részleteket. Forgalmi rend változásra kell készülnötök a 11. kerületben Budán, a Budaörsi úton, a buszsáv és a Villányi út előtti szakaszon. Ez az info hasznos, ha itt van dolgotok. Jön Burai GVM is hármas a magyar vonalról, és az engedj el. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Burai on the beat.

minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te nézz.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cap the Grace albuma látott napvilágot, már a nagyon népszerű, jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 BFM-en azonnal mutatom, miről van szó.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
4: Nem látod a gördeszkámat?
5: Én a lavort keresem.
4: A fotel is eltűnt.
5: És a bicikli kormányom?
6: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
5: Mégis mihez?
6: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.
7: Kis ágy, babakocsi, babaszoba?
8: Minden kész.
7: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
8: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
7: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család szülő.

0: Vagány a pizzami.hu.
1: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
2: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
3: Lángolt egy zuglói társasház. Rákereshetünk a közpénzköltésekre. Buszon indul a BKK új tesztprogramja. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Kigyulladt egy zuglói társasház. A Stefánia úti négyszintes épülethez érkeztek ki a tűzoltók, 20 embernek kellett elhagynia otthonát. Személyi sérülés nem történt. Úgy tudni, hogy a tetőszerkezetről terjedtek át a lángok, részben két lakásra és három erkélyre. Az oltás sikeres volt. Megújult a Nemzeti Közadatportál. A weboldalon bárki megnézheti, hogy mire és milyen feltételekkel költötték el a közpénzeket. Tanács Zoltán miniszter szerint a fejlesztéssel gyorsabbá és átláthatóbbá vált az állami források felhasználására vonatkozó nyilvános adatok keresése, szűrése, összehasonlítása és letöltése. Ezek az információk egyébként több nyelven és gépi feldolgozásra alkalmas formában is elérhetők. Már bankkártyával is vásárolható vonaljegy a járművezetőnél. Ezt például a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon tehetik meg az utasok. A BKK közlése szerint a tesztprogramban a hagyományos bankkártyák mellett digitális tárcába regisztrált virtuális kártyákkal is lehet fizetni. A szolgáltatást szeretnék kiterjeszteni más járatokra a tapasztalatok alapján. A nyitott piacok napja előeseményeként ingyenes szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket hétvégén. A Budapesti Városháza Parkban lesznek a programok. Szombaton a Gödöllői Városi Fúvós Zenekar, vasárnap pedig a Dunakanyar Együttes és az Etűd Együttes lép színpadra, filmzenékkel, klasszikus művekkel és musical slágerekkel. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb műveket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják. A rendezvényt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen. Mondta rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
4: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is.
3: Ma fordulatál be időjárásunkban. Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett. 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Holnap sok felhő lesz felettünk. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul. Az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken kevésszer láthatjuk a napot. Sokfelé várható zápor, délen és délkeleten zivatarok fordulhatnak elő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

Az új vonalas hangzás jeles képviselője ők négyen, és nagyon érzik a közös zenélést, na meg a közös hangzást is. Érkezik Internet Money, Gana Don't Deliver, NAV 4-ese és a Lemonade. Itt a 96 Ibiza FM-en.

0: Billboard.
1: A US Billboard Hot 100 listán negyedik helyen kezdett, a US Hitmaker EP-n a Billboardon első helyen, és a US Hot R&B dalok között a másodikon, annak ellenére, hogy kanadai, érkezik Drake, és az egyik szuper új dala, Shebang.

96.5 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A 2000-es évek szerintem az egyik Golden Era volt. A következő dal minden európai és minden tengeren túli listán behúzta az első helyet. Multiplatinum előadóról van szó, majdnem megrúgta a gyémántot. Érkeznek Outkastek és a Miss Jackson. Már a velük búcsúzom, holnap reggel 6 és 10 között várok mindenkit. Nagy szeretettel nektek, szuper napot!

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop. R&B.
1: On Tour Backpack, vagyis a nyáron, amikor forgott ez a videóklip, akkor azokat a részeket is bevágták, amikor utaznak, érkeznek a srácok Albániába, és egy jó nyári klipet összeraktak, amely igen magasra küzdött. Most már a 27 milliós ligában focizik, Dash csatornáján látott napvilágot, ő neki 400 000 feliratkozója van, érkezik. Young Fly-jal, Azáriával közösen a Backpack. Itt a 96.4 Biz FM-en füleket bekészíteni, újakat a volume gombra, indulunk.
2: Tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a pak-pakba.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem!
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
7: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
8: Nincs jó állapotban az oktatás. Megyék lettek a vármegyékből. Dinnyárusoknál razziáztak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Globális válságban van az oktatás, az ágazati miniszter szerint, ezt mutatják a tavalyi PISA felmérés eredményei. Lannert Judit úgy vélte, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés tekintve viszont kissé alatta teljesítettek. Az OECD felmérése egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban. Magyarországon több mint 270 intézmény, 6400 tanulója válaszolt a tesztkérdésekre. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, október 1-jei hatállyal köszönt le. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta töltötte be a vezetői tisztséget. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Vármegyékből megyék, kormány megbízottakból ismét főispánok lesznek. A változtatás mellett döntött a parlament. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bájer Judit lett. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
9: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
8: lehet ma fordulatába időjárásunkban. Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Holnap sok felhő lesz felettünk, a csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken kevésszer láthatjuk a napot, sok felé várható zápor, délen és délkeleten zivatarok fordulhatnak elő.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

96.1 Bills FM, Refibe per Mbinna, sziasztok, én Faragó Janka vagyok, és remélem, hogy becsatoltátok az iskolatáskát. Na jó, bocsi, de hát én élvezem, hogy nem ott vagyok. Érkezik a tempó.

0: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Van az a sötét, ami nem attól van, hogy lekapcsolták a villanyt, hanem attól, hogy hajnali kettőkor még mindig ugyanazon az egy emberen pöröksz. Judo ezt a lelki állapotot nem ismeri, hanem gyakorolja a sötétben.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: me down.
1: Go! Bass FM. Rap, hip hop, R&B. Go! 96.4 Bass FM.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 BSFM, repében per MB érkezik ki a száj, akit lehet szeretni vagy utálni, de azt nehéz mondani, hogy unatkozik. YouTube box zene, és most már az is bekerült a CV-jébe, hogy Trippie Reddel közös daluk van. Itt a 96.1 BSFM-en, ez már a TK Feat, gyertek rá minél többen.

96.1 Bass FM, Refibe per MV, Kendrick Lamar úgy lett egy double milliárdos streamű rap klasszikus, hogy közben mindenkit felszólít, hogy legyen már szerény. A Da videó klipjében van egy jelenet, ami konkrétan Leonardo da Vinci utolsó vacsorája, csak hát Jézus helyett Kendrick ül a közepén. Ez a Humble.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: A következő óra zeneivel is rátok gondolunk. Itt van Pifu, Marics Peti és a Svindler.
2: Itt hogy a tüdök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Svindler.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbus turné. Ne maradj le róla!
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.1 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Van az a szerelmes dal, amitől az ember elhiszi, hogy na ez az, ő lesz az. Aztán 3 hét múlva megmegy a screenshotolás a barátnőidnek, hogy nézd már, mit írt ez a fickó. BSV és Nagy Bogi, meg az Always Be Mine.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Van, amikor már annyira nincs ötleted, hogy döntést hoz, hogy inkább rábízod egy érmére. Fej vagy írás. Ha rosszul esik, újra dobod. Na, ezt hívják demokratikus párkapcsolatnak.

96.1 Bass FM, Rapiben per R&B, Kendrick Lamar még egy gyerekjátékkal is képes fenyegető rap címet közvetíteni. Na, nálatok ma kibújik elő a takaró alól. Ez Csik és a Peekaboo.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A baby az a szó, amit valaki romantikusan használ, valaki meg akkor, amikor 5 percre nem jut eszébe a másik neve. Bruno Spak és Vámár viszont most hivatalosan is zenei alapot ad a becézgetésnek. A

0: 96.1 Bass FM, Repipap R&B. Azért nem mondjátok, hogy nincs fura hatása még annak, hogy 0909-et írunk. Persze mi így az ősz elejét is próbáljuk már az elején megfogni. Értitek? A következő órában gyertek velünk, hiszen a kezdés Dessé és Young Fly. Itt lesz az Oh Mama.
1: Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
2: Majd elmúlik.
3: Ezt mondtad múlt héten is.
2: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
3: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
1: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: will be here.
1: Magyar rap hip-hop.
2: Bokabok hack, mindenki néz, néz, néz.
1: 96.4 BSFM. Right.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Van az a barátság, ahol már nem is kell magyarázkodni, elég egy nézés, és tudod, hogy tesó, ezt együtt csináltuk. Lil Wayne és Make Me a pont ezt a haveri összetartozást hozzák, csak természetesen nem egy szívhez szóló képes a formájában. És ami extra, hogy Lil Wayne karrierje annyira durván hosszú, hogy amikor ez a dal kijött, már több mint egy évtizede a rapben mozgott, és hát addigra már volt egy nagyon kemény legenda státusza. Szóval itt nem két kezdő haverkodik a mikrofon mögött, hanem Lil Wayne és Meek Mill itt a 96.4 BSFM-en, a már

96.1 BSFM, Rapi Peppa R&B. Ez a dal nagyjából annyit tesz, hogy összekapod magad, feljebb lépsz, és nem kérsz engedélyt hozzá. Magyarul nem sírsz utána, hanem lecseréled a jelszót. Sensziától itt a Bosszabb.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B.
1: Mindenhol jó, de legjobb a toppos bass zenék között, úgyhogy így a következő órát is folytassuk együtt. Én Faragó Janka vagyok, de csak ettel pedig elkezdjük a Gora Hills.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
3: Anya, megint fáj a hasam.
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb Tour

0: Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
2: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass.

96.4 Bass FM, Refivap R&B, ti emlékeztek még a Fityiszre. Bocsi, most picit random jött fel, de kapcsolódik Betonmafia és Lil Frack meg Ruby dalához. Mert van az úgy, amikor az ember egyszerűen nem szeretne tudomást venni azokról a külsőségekről, amik meghatároznak minket. Így most pódiumon az Off-White, a kedvenc rádiótokban a Bass-en.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nietzsche a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, érkezik Manuel szerelembe megfürdetett tolla. Az biztos, hogy valakinek a fejére felkerül ma, csak a kérdés az, hogy kiére a tiara.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A következő alkotás egyik legjobb húzása szerintem, hogy Rocky és Skepta úgy hangzanak rajta, mintha két külön világból érkeztek volna, és mégis tökéletes az összekacsintás.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan menő trackeket hozok, mint például a Nokia. Érkezik Drake a Beats-en.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon Viber SMS számokon tudjátok megtenni. Érkezik Dr. Dre, Snoop Dogg, ez a D-Next epizód, a

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Kendrick Lamar egy interjúban egyszer azt mondta, hogy a zenéinek körülbelül 99%-a konkrét eseményekből származik. Pörögjön most tőle is Sizától a Lore, a 96.4.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Egy Grammy-díjas trackkel megyünk tovább. 2002-ben hozta meg a konyhára a szobrocskát Eve-nek és Gwen Stefani-nak a Let Me Blow Your Mind, a legjobb rap kollaborációjét. Pörög is a dal? Itt a Biz-en.

96.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Hozok old school-t, újdonságokat és csajos beateket is, most is egy ilyet. A Players pörök Koi Lörétől, itt a Bészen.

96.4 Bass FM Rap, Hip Hop, R&B. Eminem a Without Me című zenéjével és a klipjével is azt hangsúlyozza, hogy nélküle nincs olyan, aki meg tudná menteni a hip-hop világát. Pörög is a track a 96.4-en.

0: rosszabb, mint a nyugat.
1: Mint a nyugat,
0: rosszabb, mint a nyugat, és nem értek el.
1: Mindkét oldalon, mint vad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Travis Scott nem mindig zenésznek készült, gyerekkorában arról álmodozott, hogy nefrológus, azaz vese specialista lesz, később pedig az építészet is komolyan érdekelte, de végül a zenéhez fordult.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. 30 év telt el azóta, hogy Tupac nincs köztünk. Idén, augusztus 31-én egy Las Vegas-i esküdtszék bűnösnek találta Keith Edit a meggyilkolásának ügyében. Pörögjön Tupac emlékére az All Eyes on Me a 96.4-en.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Jönnek a srácok, egészen pontosan a Valmar, Bruno Iszpak és Manuel. Ez a Visszavérem, a Bass-en.

nem ki néz. 96.4 BSFM.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Katának pörög a BSV és Bialex közöse. Ez a Lidokain, a Beats.

Take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max.

0: Vízközlekedés.
1: 96.4 BFM, Rap Hip Hop R&B. Beállt a Kerepesi út a 14. kerületben, kifelé az Albertirsai út környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Belánótól pörög a Starboy, itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. A rajongók örülnek, mert Doja Cat ismét sokat posztol a social médiában, szinte napi szinten oszt meg hosszabb videókat a TikTokon. És sokan kezdenek párhuzamot vonni. Úgy gondolják, hogy ha a régi Doja visszatér a social médiába, akkor lehet, hogy a régi zenei stílusához is visszatérhet majd. Pörögjön tőle az Agora Hills, a Bass

0: 96.4 Bass FM.
1: West of the side.

0: ében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
2: R&B. Azonnal folytatjuk, és akkor majd a Várj meg zenét pörgetem Vézsétől és Rézművestől. Itt a 96.4 Beats FM-en.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán. SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
0: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
8: Kulacsozol? Unodas sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Hazai vizeken megyünk tovább, ez az Always Be Mine, a BSV-től is

0: Vízközlekedés.
1: 96.4 Víz FM, rap, hip-hop, R&B. Erős a forgalom a 9. kerületben a Soroksári úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Manuel érkezik, ez tőle a Need You, a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Veszít majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Bruno már nagyon készül a születésnapjára, amit egyébként egy budapesti szórakozóhelyen fog tartani egy koncertjének a keretein belül. Nem sokára 25 éves lesz. Pörögjön tőle, Vizsétől és Máriótól a Senki nem szól ránk, a Bissen.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. A Rihanna rajongók konkrétan ki vannak éhezve bármilyen új zenei dropra. Bármint posztol az énekesnő, özönlenek az ilyen kommentek, amik kérlelik, hogy végre droppoljon már. Pörögjön a Drake-kel közös What's My Name a 96.4-en.

0: Get the fuck up. Long Isle. Get the fuck up. Worldwide. Get the fuck up. Now, brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Peace FM. Rap. Hip-hop. R&B.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution beköszön. Dessel is Young Fly-jal, az Omamával indít, a Biz FM.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem!
2: A fotel is eltűnt!
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro! Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Majd elmúlik.
6: Ezt mondtad múlt héten is.
5: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
6: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első. ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rapid Fire NBA Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, indulunk, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Dash és Youngfly Oma című slágere után pedig Polo G-vel megyünk tovább. Tőle

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: Közlekedés.
3: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Pogány indulóval, tőle is Lelkem nyugodt című dalával, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
4: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcelről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy meg nem értett Jennyvel. Ő nem más, mint Doja Cat, és tőle is Agora Hills című dalával itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Új szezon, új kedvencek, itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
6: Találkoznál a Davis Kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Na

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra és újabb kiváló zenék, a folytatásban Pifu és Marics Peti közös dala jön. Ez a Schwindler itt a Bass FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, méghozzá Katona József utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább az ifjú tehetsége Belánóval. Tőle is Starboy című dala szóljon itt most, a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: kissfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. DMX ikonikus dala az X Gang Givitia után pedig Azáriával megyünk tovább. Tőle is szóljon Okari című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Glorilla Jeglo című dala után gurulunk is tovább, fogalmazunk, úgyhogy fenékrázós vizekre evezünk. Jön Ryan Castro, Capo és Gangsta, ez pedig La Villa című daluk itt a Bass-en.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. A folytatásban magyar vizekre érkeztünk, érkezik egy olyan dal, aminek a dalpremierje itt volt a 96.1 Bass FM-en. Jön Curtis és Széles Iza, ez pedig Utolsó Falat című daluk. Na gyerünk!

96.1 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Mindig légy enyém. Talán így is lehetne megfogalmazni költői szempontból a következő dalnak a címét, Always Be Mine. Érkeznek BSV-k és Nagy Bogi, ez pedig közös kollabdaluk itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beast FM-en.

96.1 Bass FM, Refifap, R&B Revolution vagyok. Florida Whistle című dala után gurulunk is tovább, most már ismételten magyar vizekre érkeztünk. Jön a folytatásban Telek Didani, azaz jön T. Denny, tőle is Szeretsz-e című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább egy nagyon-nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban VZ és Rézműves Várj meg című dala. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Állj meg, esélyes kérlek, várj meg. Ne jársz az eszedet, tudj hozzám. Valamikor már szólj hozzám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Vézsé és Rézműves, várj meg című slágere után, pedig Shenseeában megyünk tovább, aki a 2000-es évek elejéről merített még hozzá ikletet, Blue Country Hit songját a Hidden Upside dolgozta fel, nem is akárhogy. Most ez következik itt a kedvenc rádiótokban, jön Bossab című dala, itt a BSFM-en.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani.

96.4 Base FM. Hallgasd online is. basefm.hu. Rap, hip hop.

96.1 Biz FM, Rap Hip Hop R&B, Záru már a Revolution munkatára, Látó Big Energy című dalával. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Biz FM-en. További szép estét, tali holnap, sziasztok!

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. A folytatásban gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar dallal, méghozzá Jude Law dalával, aminek a címe Sötét. Már mutatom is, melyik dallal megyünk tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Aki átmond, mondjon békés. Ha annak vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb az.

ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

0: bling, a kumám, a címbim. Ja, az nem, az nem, az...
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. BassFM.hu.
2: Yeah. Hey man, all my real niggas in this motherfucker, man. You feel me?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: New School Rap Hip Hop R&B 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke.

0: közben.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

96.4 Base FM. Rap, Hip Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost. DJ Ghost.